városi patiszeri. Utána jöttem a munkán, finni nevőm lakál, szépen, ó, miért a gondi gondi, hogy szépen erre lakál. Hát a nép a vele elvérfelé maras mai rejténe hatni. És depois, igen, aztán ki kuda tűrén tépó. Szépen a kuda tűrén tépó, maka észre szempre attak. Nagyon hajszú zöre, akcsát, hogy a